zabili ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van. Dobra sam dokna, dobar je dan. Čista košulja,